0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak. Magadnak.
1: Sterne der Prärie. Feuer der Nacht.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkelypáncélt hordó fafogó részműrészszel megsebzett bronztérgyű repet sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!
3: Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ah, for all the single moms out there going through frustration.

0: és kavargat élő mixben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.
3: Kész. A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkei páncélt hordó fafogó részműrészszel megsebzett bronztérgő repet sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel.

0: Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.
1: One, two, three, four.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretjük.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Kek, 7, 8 gute Nacht.
1: Az ön kedvencei. Otthon, otthon. Autóban. Vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei. A Gitanglió Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

Az ön kedvencei. Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as...

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, te olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így?

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak. I'm a

Elmondom nektek az ő történetét, arról mesélek, hogyan élt. Megszületett, kapott nevet, csak egyet nem, szeretetet. Szülei eldobták, nem törődtek vele, elmaradt semmi, csak az élete. Magas falak, rácsok mögött, zsiványok, tolvajok között telt a gyermekkora. Ott volt az otthona, és mégis vidáman élt. Szívébe zárta a nagy reményt, hogy egyszer majd innen elmehet. Várják erdők, völgyek, hegyek.

sokért. Egyszerűen élmény volt itt lenni. Köszönjük, hogy itt voltatok, hogy velünk voltatok és maradtok is. A Lord legyen továbbra is veletek örökké. Buli után, akit érdekel, a Lord sátornál kijövünk egy pár perc múlva, és ott találkozunk. Nagyon szépen köszönjük a technikának, a szervezőknek, hogy itt lettünk, de azt, hogy főleg ti is itt voltatok, az a lényeg. Köszönjük szépen!

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

is, és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: még több zene!

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérdő repett sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho! Ajjajjaj, muchacho!

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkei páncélt hordó fafogó részbőrészszer megsebzett bronz térdű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában fellevetetett mocskos tetves rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Szép karestét kívánok mindenkinek itt a Bütangyó Rádióban. Június 9, kedv van 18-ra amúlt 3 perccel a magyar idő szerint, mikrofon mögött újból Ronit halljátok. Múlt héten van a hajrázás, ma egy kis káosz jöjjük hozzátok.

Lássuk is akkor gyorsan, hogy ki van itt ma este velünk egyenlőre a Bitangyó Rádió csetfalán. Itt van velünk Dutyi Dili Katalara Pista 67, na meg a két állandó robotunk Bobby és R2D2. Itt vannak mindazok, akik a porboleten.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak ebonface.com csetesek. Itt vannak a Red Zone csetesek. És természetesen itt vannak mindazok, akik a külső linken keresztül hallgatnak minket. Bizony, bizony, Kata. Ugyancsak Vivaldi. De ez a nyár egy kis Technomixben. Mert bizony, bizony, itt a nyár. Szóval mindazok, akik alusznak. Ébresztő, ébresztő! Ha nem megy, akkor majd én segítek.

Gecko, ez volt a csirke dala. Vagy a pipi? Na, mindegy. Ez volt az ébresztő. Mert bizony ez itt az. Ez itt a Bitangyó Rádió. Ez itt a Zenei Káosz Ronival. Mert bizony, mondtam, ez itt az.

Bizony, bizony, ez itt az, ez itt a Bitangya Rádió. Ők pedig az Animal Cannibals, na meg a Dr. BRS és a Monkey Neck Remixben, ez itt az. És akkor remélem készen álltok. Elveszem a kontrollt, elveszem az önuralmat, mert ez itt a zenei káosz Ronnyval.

Dead Sims és Lose Control egy DJ Dark remixben. Azt mondja, hogy elveszi az önuralmat, ha ő nincsen vele, mármint hogy is van vele, elvesztem az uralmam, ha te nem vagy velem, az a probléma, hogyha te nem vagy velem, akkor még az ágy is túl nagy.

És közben blues a mindenem is megérkezett a Bitangyó Rádió chatfalára. Hát sok blues nem lesz, még póló se nagyon, ingek sem, de azért, na, reméljük azért ízleni fog a mai kínálat. És haladunk is tovább, ha már ennyire kontrollt vesztünk, és az ágy annyira nagy, bár legyünk ösztönk ebben a melegben, jó, hogyha nincsen senki, aki túlságosan is felmelegítse. Jöjjön egy kis latin ritmus, ő nem más, mint Ricky Martin. Na meg a Living La Vida Loca.

És Ricky Martinra megérkezett Nefertiti is. Érezd jól magad itt velünk? Igen, tudom, jó pasi. Nők bálványa. Még kiderült, hogy a férfiaké is. Mármint, hogy neki a férfiak. De lényegtelen az zene, attól még zene. És akkor, hogy felpörögtünk, akkor folytassuk. Jöjjön Sia és egy Ellen Walker remixben, mozgasd a tested!

volt Sia és a Move Your Body egy Alan Walker remixben. Na és akkor jó figyeljetek, mert tegnap Little Lion lejátszotta a VB, hát hogy is hívják, hivatalos dalát, amit Shakira énekel. Hát meg is mondtam és egyetértett velem, hogy ez a dal valahogy sehogy sem illik hozzá. Na akkor jól figyeljetek, mert bizony-bizony vehetne Shakira egy-két ötletet, nem mástól, mint Dollytól. Na, ez lehetne egy VB dala. Sőt, úgyis Mexikóban is lesznek meccsek.

Ügyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel. Xillel. Xillel. Xillel. Xillel. Xillel. Xillel. Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Így bele egy kis

azután pedig kevert friss dalokkal és felvételekkel. És ezt mind felváltva. Jam Tóth Wolf Attilával a Beat Angyórán.

és ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

0: Bastián Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.
1: Ők voltak nem más, mint a Dolly Roll, na meg a Viva Mexico, mert úgyis jön a nyár. És ha nyár, és elutaztunk, nem kell messzire menni. Elég csak átmenni egy kicsit az olaszokhoz. Egyből a gyönyörű nyár és a gyönyörű kék ég.

Adriano Celentano és az Azzurro, és maradjunk még mindig egy kicsit Olaszországban. Jön nem más, mint Rafael Lacar. Természetesen feldolgozva. Most az lesz az érdekes, hogy előtte volt egy dal Mexikóról, utána volt egy dal Olaszországról, és most jönne egy olasz hölgy, aki énekelni fog, hogy elment nyaralni, hát pontosabban nem tudom hova, bár Pedro az inkább ilyen mexikós stílus valami.

Na és akkor gyorsan utána néztem, hogy hol is van ez a Santa Fe, mert hogy tudtam, hogy valami köze van Mexikóhoz, olyannyira New Mexico, vagyis Amerikában is van Santa Fe, van Argentinában is Santa Fe, van Spanyolországban is Santa Fe, hogy most Rafaela kisasszony vagy hölgy még Santa Fe-ban járt, nem tudjuk, nem mondja meg nekünk. Na de lényegtelen, ha már ennyire indultunk utazni, még egy megálló legyen. És ez nem más, mint Tenerife, jön is DJ Sava és Misa, és a Tenerife. És közben Neszeres is megérkezett a Red Zone chatre. Jó szórakozás neked!

DJ Száma és Misák közös ez volt a Tenerife itt a Bitangyó Rádióban, és megyünk is tovább, maradunk még mindig a nyárnál, jöjjön nem más, mint DJ Szatmár és Jucus, táncol, táncol a nyár, remélem ti is táncoltok ott a háttérben.

DJ Szatmár és Jucus, ez volt a Táncol a nyár. Hát ne szereskélek szépen, igen, ez egy szülinapi torta. Be is zsebeltem, még van három szeletem, adás után meg is fogok enni egyet.

0: Na és akkor, ha már nyár, akkor mi történik? Hát kevesebb a ruha mindenkin. És akkor pont, amiről énekel nekünk, nem más, mint Sir Mix-a-Lot. Bizony, bizony, szégyen van, nem szégyen szeretik a nők, vagy nem szeretik, ez van. A férfiak akkor is megnézik a hölgyek hátsóját. És szörnyen, gyorsan nem is tudom, mit akartam mondani, de úgyis el fogom mondani, jön nem más, mint Sir Mix-a-Lot. Ahogy mondtam, és baby got a back.
1: I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. That when a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing.
0: Riszálni, riszálni!

Concern Mix-a-Lot, ez volt a Baby Cutback. És maradjunk még mindig a riszálásnál, ki tud ennél jobban, ha nem más, mint Will Smith. És a Getting Jiggy With It. Bring it. Gyerünk, riszálni, riszálni!

Will Smith és a Getting Jiggy With It itt a Bitangyó Rádióban. Ez még mindig a zenei káosz Ronival. És bizony-bizony az elmúlt két dalban arról beszéltünk, hogy rázzák a hölgyek a hátsót, meg mást is nyugodtan lehet riszálni. És aki megkaragszik ezért, hát ez van, én beismerem, a pasik már csak ilyenek a pasik.

0: DJ Ramirez és Ina közös elzót a Boys Boys Boys, természetesen egy feldolgozás. Megyünk is tovább, nem állunk le, nem lassítunk. Folytassuk egy még egy kis latino ritmusokkal. Jöjjön, csak úgy suavemente.
1: Suavemente.
0: Közben Mázdi is csatlakozott a hallgatósághoz, érezd jól magad itt velünk.

Mahambi és Pitbull közösen, amíg voltak ott a mi ketten-hárman. Ez volt a Suave Mente, és menjünk is tovább, nem máshol, mint Balkán fanatik. Jó, tudom, mindjárt este van, és a nap lemegy, de valahol feljött a nap.

ők voltak bizony-bizony a Balkán fanatik, és ha feljött a nap, na de akkor, hú, azt a mindenit lassan-lassan készülődik, kéz is a háttérben, hogy átvegye a mikrofont, na de még egy olyan jó 3/4 órát itt leszek még veletek, úgyhogy lassítsunk, egy kicsit kapjatok egy kis levegőt is. Jöjjön Max McNown! És egy kis ballada, egy kis lassú, Love Me Back, egy kis dal a szerelemről is.

Max McNown, ez volt a Love Me Back, egy kicsit lassítottunk, na de ennyi volt. Készüljetek, mert be is indítjuk, jön Fly Project, és a mindenki kedvence, nem más, nem én, hanem a zene. Közben szürkekészségért is megérkezett a Bitang Jó Rádió csatfalára. Érezd jól magad itt velünk!

Fly Project és a muzikáit a Bitangyo Rádióban. Közben Rédi Sütyarák elszólta magát, kiderült, hogy ő is hallgatja a Bitangyo Rádiót, örülök neki. Azt mondja, hogy még ilyen hasonló riszálós dal jöhet. Hát pont ilyen nem lesz, bár bevallom, hogy voltam koncertjükön. Mondjuk nem az övé, hanem egy ilyen, hogy is volt, azt a 80-as évek, 90-es évek, valami olyan is összejövetel féle. Na mindegy, ott voltak. A két hölgy is nagyon jól riszállt ott mellette. Na de megyünk is tovább, nem mással, mint Benny Kinggel. Még akartam mondani valamit, de nem tudom már mit. Na mindegy, mikor eszembe jut, elmondom. Addig is maradjatok mellettem.

Benny King és a Stand By Me egy techno remixben itt a Bitangyó Rádióban, és közben megérkezett Kézi is, aki hát egy olyan bő 30, na nem számoljuk ki, majdnem 40 perc, míg átveszi a mikrofont, indítja majd a Music Partyt. Addig is jó szórakozást neked is! Mi meg haladunk tovább egy kis Psy Trance remixel. Több dal van benne, nem fogom őket felsorozni, soroltatni. Aj, most se tudom, még dalok vannak, de még attól nagyon jól összedobták ezt a pár perces kis trance remixet.

Ez egy ilyen Psytrance remix volt, bár a háttérben a legismertebb nem más, mint Darud és a Sandstorm. És akkor megyünk is tovább, a következő dal sokan énekelték, sokan feldolgozták, nem hozom az eredetit, mert szemét vagyok, ez van. Aki éneklni fog nekünk a következő percekben, nem más, mint Denzel, ki hogy mondja. És szépen-szépen riszállunk, na meg forgunk is, mint egy lemez.

Ez már régi vicc, még Pizsi mesélte, a Nemo nyomában című rajzfilmben. Mikor rajzfilmről van szó, ne te, ne álljatok le velem.

0: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Itt a Bitangló Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Pétert halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangló Rádióban. Minden héten. Itt el.
0: Music Party. Music Party. Minden héten. Tízivel Kocska Zoltánnal. Itt a Bitangló Rádióban. Minden, ami retro.

0: házi gazda, Kézi, Kocska Zoltán.
1: Pi.
2: Pi.
1: No.
2: No.
1: Ki.
2: Ki.
1: O.
2: O.
1: Pinocchio.
3: És bizony-bizony hamarosan indul a Music Party, nem mással, mint Kizivel. Na de ha már így megforgatlak benneteket Denzel Washingtonnal. Jó, tudom, hogy nem Washington. Folytassuk tovább, menjünk Sue köré, mert jön nem más, mint Dion egy kicsit feldolgozva.

volt nem más, mint Dion és Runaround Sue egy kicsit feldolgozva. És még mindig gondolkunk a nyára, miért ne is gondolnák, mert már itt van. Már jó meleg van nálam is a szobában. Nem is tennék videokamerát vagy webkamerát. Gondoljon ki, mire akar. Megyünk tovább Venga Boys-zal! És ez is egy kicsit feldolgozva, bum bum bum, egy Airplay mixben, itt a Bitangyo Rádióban.

Venga Boys és a Boom Boom Boom itt a Bitangyó Rádióban. Na és akkor haladunk is tovább. Azaz Full Moon, rázzad, rázzad. Voltak a Venga Boys, jöjjön még egy kis nyári dal, ők nem más, mint a Mr. President, nem is akárhogy. Figyelem, telefont felvenni.

0: Mr. President, egy Megamixben itt a Bitangio Rádióban, ez még mindig a zenei káosz Ronival, még egy ilyen kicsit több, mint 10 perc, utána jön hozzátok, nem más, mint Kézi indítja a Music Partyt. Én meghozom nektek nem más, mint Kerozin egyik új dalát, relatív új, azt hiszem egy pár éves. Maga a ritmus feldolgozva, de még mindig Kerozin.
1: Már negyed évszázad, bejártunk minden égtájat, volt nagy menet és volt holt.

Kerozin 25 év után, tényleg 25 éve dalodnak már, nem semmi, azt hiszem jönni fognak Székelyhídra. Hú, megyünk, 2 hét múlva. Minden így volt, jó, remélem csinálnak képet is. Megyünk tovább, nem más, mint Kim Wilde-dal voltunk Mexikóban, voltunk Olaszországban, voltunk Tenerife-n, valahol még voltunk, nem tudom hol, de lényegtelen, akkor egy kis utazás Kambodzsába.

Kim Wilde és a Cambodia itt a Bitangyó Rádióban volt. Gyorsan még egy dal után átad a mikrofont Kézinek, aki indítja a Music Partyt. Mert bizony, már az egész város az beszéli, hogy jön nem más, mint Kézi.

Ők voltak a Scorpio. Azt beszéli már az egész város DJ Cup és DJ Berki közösében, feldolgozásában. Ők pedig nem más, mint az NSYNC és a Bye Bye Bye, mert itt az idő, hogy átadja a mikrofont nem másnak, mint Kézinek. Én megköszönöm nektek, hogy eddig is itt voltatok mi velünk, és maradtok tovább Kézivel. Bitangyó Rádió chat falán itt van velünk Szürke Kisegér Pista 67, Mázli, Lara, Kata, Dutyi, Dili, a két állandó robotunk Bob és Artu Ditu, na meg természetesen Kézi, a következő két óra műsorvezetője. Itt vannak mindazok, akik a porboletten.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak a heavenface.com csetesek, köztük Lady Sugyerák és Full Moon. Itt vannak a Red Zone csetesek. Többek között Neszeres. Talán még Slender Girl is. Na meg természetesen itt vannak mindazok, akik külső linken keresztül hallgatnak minket. Velem legközelebb kedden 18-tól 20 óráig magyar idő szerint. Készüljetek fel! Menni fogok korpás... korpamentesítés. Vagyis hajrázás, rock, mindenek. Én további jó szórakozást kívánok mindenkinek, Kézivel, sziasztok!

Music Party. Music Party. Minden héten. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal,

0: Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.
1: Nos, hát akkor kellemes estét minden kedves Bitangyó Rádió és Music Party hallgatónak. Kedd este 8 óra, kigyúlnak a fények a Bitangyó Rádióban. Ma is összekötjük a múltat a jelennel, a 80-as és 90-es évek felejthetetlen itálai és eurodiszkó dallamai mellé behúzzuk a legújabb feldolgozásokat és az új generációs itáló diszkó ritmusokat is. Hát ez a műsor, ahol ma is, a retro kedvenceké és a modern, köntösbe öltöztetett klasszikusoké lesz a főszerep, két óra tömény nosztalgia és friss energia itt a Bitangyó Rádióban. Így hát kétség nem férhet ahhoz, hogy ma is egy újabb időutazás vár majd benneteket itt a Music Partyban. Előveszem a legnagyobb italo és eurodiszkó klasszikusokat, szokás szerint pedig nem állunk meg a múltnál, jönnek a legfrissebb new italo dalok is, és a jobbnál jobb mai feldolgozások. És hát ezt előtérbe helyezném, hogy inkább játszom a feldolgozásokat, mert hát ez olyan különleges. Na, este 10-ig megállás nélkül fogunk pörögni a neonfényben és a jó muzsikákban, a szlogán pedig már ismerős is lehet. Sok minden más is lesz a műsorban, ami ennek vagy annak, vagy éppen amannak látszik. Na, szexi kollégámnak és dalos parcsírtánknak, Roninak megköszönöm a mai műsort és a jó hangulatot. Köszönjük szépen, Roni! Nos, kedves hölgyeim és tisztelt uraim, biztonsági öveket kérem bekapcsolni, este 10-ig megállás nélkül forogunk és pörgünk a neonfényben. Igen, tudom, nem sokan bírják szokás szerint este 10-ig, de van azért, aki megpróbálja, igaz? Innen is hálásan köszönöm nekik. Az én nevem Kézi Kocska Zoltán. Kellemes kikapcsolódást és zenehallgatást kívánok ez a két órához minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. Elindul a menet, ez a Music Party, tartsatok velem! És mielőtt még elindítanám az első dalt, szeretném köszönteni azokat, akik itt vannak velem a cseten. Szürke Kisegér Pista 67, Nefertiti, Mázli, Lara, Kata, Dutyi Dili, és itt van még Roni is. Kívülről pedig tudom, hogy hallgat, mint a múltkor is, Mónika, úgyhogy üdvözlöm és nagyon jó szórakozást kívánok neki. Sőt, még van egy másik hallgatóm is, aki üdvözletét küldte nekem, ő pedig Neszeres. Hát Neszeresnek is küldök egy nagy puszit, és jó zenehallgatást kívánok. Csapjunk is akkor bele!

0: Hát elsőként egy klasszikus szólt. Kezdésnek egy Rick Astley. Nyolcvanas évek, a következő dal pedig már a 90-es éveket idézi majd. Egyébként ez volt a Never Gonna Give You Up 2026-os remixben.
1: Rádió. A hang, ami elér.
2: Eins, zwei.
0: Na, ez érdekes lesz.
2: Zwei.
0: Megérkezett Lizánk is a csetre, puszi neked, jó szórakozást!

Na figyeljetek, két lufi száll a mexikói kaktuszmezőn. Ahogy a szél viszi őket, pont mindig balra-jobbra kerülgetik a kaktuszokat. Épp hogy mellettük elsuhanva. Egyszer csak megkérdezi az egyik lufi a másikat. Te, tulajdonképpen hova is megyünk? Hát nem tudom, de majd csak kiukadunk valahol. Igen, Liza, ha úgy gondolod, akkor lehet a tiéd is ez a zene. Ez a Módó és az Anzai Policája.

És ha már Liza megkérdezte, hogy neki szól-e ez a dal... Igen, mert szoktam úgy is csinálni, hogy azoknak, akik megérkeznek a csetre, néha játszok dalokat. Hát akkor a következő dal szóljon azoknak, akik itt vannak a cseten, azután pedig majd megszólal egy dal, amely a külső hallgatóknak fog majd megszólalni.

következő érkezünk a csetre haba. Gondolom itt lesz 5 percig, azután majd távozik. Hát üdvözöllek, és nagy puszi neked, ha marad.

Ez volt a Bonasera, ciao ciao. Nem búcsúzunk még, sehova sem megyünk. Mi csak most kezdtük el. Ezután majd jön a rovatom, amikor is pop dalok a rock stílusban, igaz? Ezután majd ez jön, és a külső hallgatóknak küldöm. Hát természetesen a dal címét nem fogom elárulni, mindenki rájön magától majd.

0: Egyébként az érkezőknek mondanám, hogy ez a Music Party, az én nevem Kézikocska Zoltán, ti pedig a Bitangyó Rádiót halljátok.
1: Ez a Music Party. Music Party.

És Mórika írja nekem itt a cseten, mármint a Facebookon, hogy tudod, hogy táncolok? Hát, jó táncolást kívánok! Ha van nem 5 perc, akkor 6.

És hát gondolom, hogy közben már rá is jöttetek, hogy melyik dalról van szó. Igen, ez az MC Hammer féle Can't Touch This.

És hát Kata írja, hogy ő bizony fél kilenctől tovább marad. Look, man. Akkor fél kilenc és egy perc. You better get hyped for it, because you know you can. A kedves hallgatók, hölgyeim és uraim, ez volt a You Can Touch This, egy MC Hammer féle Pink Voltage feldolgozás rockban. Hát nem semmi.

0: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál Kézi Kocska Zoltán.
1: A következő dal is a 80-as éveket idézi. Ez pedig már a balettáncos. És a The Wins.

Na és én úgy látom, hogy mázli nagy nehezen, de elindul, és itt hagy bennünket. Hát remélem, hogy nem bánod meg. Egyébként, ami a háttérben szól, az Sandra is az In the Heat of the Night. És hát természetesen 2026-os a remix. A jó tündér megállítja az erdőben az agresszív kismalacot. Szia, agresszív kismalac! Mivel találkoztunk? Teljesítem egy kívánságodat. Csak egyet? Akkor dögölj meg!

Band, Heat of the Night, Sandra. És ami ezután jön, egy érdekes feldolgozásban jön egy dal. Szintén mindenki ismeri. Maradunk a 90-es éveknél. Egyébként ez 80-as évek volt, csak mondom. De hát ugrálunk az időben, igaz? 2026, 80 és 90. Na, ez érdekes lesz. This is Rob DJ, baby. Featuring Eliza. Igen, ahogy halljátok, Rob DJ és

Egy érdekes feldolgozásban, egy újra gondolásban a The Rhythm of the Night, Rob DJ és Eliza énekelt nekünk és játszott. A folytatásban pedig egy vadonatúj dal, semmilyen feldolgozás, semmilyen retro, hanem egy vadonatúj. Come on, ez lesz a New Fresh. Come on.

Na figyeljetek, a sas és a sólyom azzal lazulnak, befüvezve, hogy leugranak a sziklafáról, majd amikor már majdnem földhöz érnek, kiterítik a szárnyaikat és felemelkednek. Arra jár a medve. Szasztok, megpróbálhatom én is? Hát persze. A medve leugrik, a sas utána szól. Te medve, te tudsz repülni? Nem. Laza, nagyon laza. It's okay. Come on everybody and dance the techno disco. Igen, kérem szépen, hölgyeim és uraim, 20 óra 35-ös perc van, és Kata még mindig itt van. Everybody's on the top, top, top, top, top, top, top, top. Ez már Guinness rekord. A dal pedig a Come On és a New Fresh.

0: És hát ma este elég hamar bekapcsolódtam a műsorainkba, és hallgattam Ronit egy, hát mondjuk úgy egy órán keresztül, és ikletet kaptam. Mégpedig a Wenga Boys Boom Boom Boom című dalával. Hát ő játszotta ezt a dalt, és én most meg fogom mutatni, hogy hogyan is szól ez a dal 2026-ban. Hát ez volt a New Fresh, és ez volt a Come On!
1: Music Party Kézivel.
2: Bitangyó, Bitangyó, Bitangyó Rádió.
0: Ez a Wenga Boys, és a Bum Bum Bum!

Wenga Boys a 90-es évekből 2026-os remixben. És hát nem tudom, hogy a 2000-es éveket lehet-e már retrónak nevezni, mert egy olyan dal jön a 2000-es évekből, természetesen 2026-os köntösben.

0: Telefonnál Kézi Kocska Zoltán.
1: Na figyelem, egy nagyon nagy sláger. Ez már a Say It Right és Nelly Furtado.

Ez volt 2026-ból Nelly Furtado és a Say It Right. A következő előadó pedig már Dr. Alban lesz. 20 óra 43-as perc van. Hát már majdnem eltelt egy óra. Ilyen hamar. Ez a Music Party, az én nevem Kézi Kocska Zoltán, ti pedig a Beatang Jó Rádiót halljátok. És ez a műsor minden kedden este 8-tól 10-ig.

Na hát az előbb rászóltam, bár feladtam volna egy lottót. Kata elbúcsúzik. Hát ez volt a Mr. DJ, és ez volt Dr. Albán. Újabb 80-as évek. Ez már a diszkó band. Természetesen 2026-ból a Scotch.

Nos hát nem a megszokott verzióban, a Disco Band és a Scratch. Nos hát ebben a műsorban 2025 és 2026-os verziókat hallhattok. A következő is egy ilyen lesz, 80-as évek. És Mozart. És a money.

Van egy érkezőnk a csetre, ő blues meg, meg a minden, blues meg, blues a minden. Hát igen, blues a minden, üdvözöllek, és jó szórakozást, ha maradnál.

0: Ez a Music Party, benne pedig Mozart is, Money. Egy dal még jön a reklámig, a reklám után pedig majd kitalálom, mit is fogok játszani. És a reklámig egy nagyon nagy kedvencem jön, még pedig Alizé és a Moa Lolita. Hát akkor hallgassuk meg!
1: Ez a Music Party.

0: Ez volt a Moa Lolita, és ez volt Alizé. Most jön egy pici műsor előzetes. A műsor előzetes után pedig a következő órát majd egy vadonatúj dal fogja kezdeni, mégpedig Italov és a Just for the Night.
1: Program ajánló következik.
2: Italo Café kívánságlista Tóth Wolf Attilával és a Bitangyó Rádióban. És a Bitangyó Rádió. Kérje kedvenceit, vagy kedvenc dalait, Italo és New Italo Disco, Euro Disco, High Energy, valamint Spacing dalokból. Szerkessze ön az Italo Café kívánságlistáját. Italo Café kívánságlista Tóth Wolf Attilával. Írja meg ön is az Italo Café BHO@gmail.com e-mail címre. Mit szeretne hallani Tóth Wolf Attila Italo Café című műsorában? Szerkessze ön az Italo Café kívánságlistáját. Kívánságlista Tóth Wolf Attilával az Italo Café című műsorban, itt a Bitangyó Rádióban. Italo Café kívánságlista Tóth Wolf Attilával. Italo Café BHO@gmail.com. Eurodance Mania.

0: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Minden héten. Itt a Bitangló Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangló Rádióban. Minden héten. Itt el.
2: Program ajánló hangzott el.
3: Nos hát én mindenkinek kellemes estét kívánok, belecsapunk a következő órába. Én Kézi vagyok, Kocska Zoltán, ez pedig a Music Party a Bitangló Rádióban.

Hölgyeim és uraim, egy új Italo Disco előadót hallottunk, vagyis Italo Disco The New Generation előadót, Italove és a Just Tonight. És hát direkte a rádió verziót játszottam, mert a maxi verzió az nagyon hosszú lett volna. Na, ez sem lesz semmi.

Ez volt a 2000-es évekből a Stereo Love, és maradunk a 2000-es éveknél, ha bár már kérdeztem az előbb, hogy nem tudom, hogy a 2000-es évek számítanak-e retrónak. Hát azért 2000-es években már beléptik 26 éve, hát gondolom, hogy igen. Akkor jön egy újabb 2000-es évekbeli dal, egy nagyon nagy sláger, egy egyszerű dal feldolgozása 2026-os verzióban. Ugye, hogy ismerős?

Hát ennek a dalnak nagyon könnyű a szövege. Ezt bárki szerintem el tudná énekelni. És mégis sláger volt.

ez volt a Dial My Number és Airbase. És ez még mindig a Music Party, az én nevem Kézi Kocska Zoltán, a Bitangyó Rádióban. Ez a műsor minden kedden szól azoknak, akik ezt a fajta stílust kedvelik. 8-tól egészen 10-ig este.

0: minden más, ami annak látszik. Különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban.
1: Na csapjunk bele!

olyan hirtelen lett vége, hogy észre se vettem. Na nem baj. Picikét be fogunk durvulni most.

Hát ez volt a 90-es évek, Last Train to Trans Central és a The KLF. A folytatásban pedig 80-as évek jönnek. Megint csak egy rock verzióban előadott popdal jön.

0: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.
1: Hát a dal az ismerős lesz. Nefertitinek pedig jó éjszakát kívánok. Hát gondolom a melódia már ismerős lehet.

ez volt a 98-ig Red Balloons. Egy valamikori Nena dal. A Pink Voltage feldolgozásában. 2026-ból. És milyen dal nem volt ma még? Hát a magyar dal nem volt. De ezt mindjárt pótolni is fogom. Hát gondolom, hogy sokan emlékeznek még Marcellinára. Volt egy olyan zenekar, hogy Marcellina P.J.T. És neki volt egy dala, hogy Sexy Lady. Hát ez jön most.

0: Ez volt a Sexy Lady 2026-os verzióban. A következő dal már Olaszország, Italo Disco, Gino Ventura és a Retrovision. Ez is egy 2026-os dal. És akkor jön a dal. 21 óra 29 perc van.
1: Bitangyó Rádió.
2: Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban.

0: Na kérem szépen, óvodában beszélgetnek a gyerekek. Neked mi a jeled? Vízcsepp? Miért? Mert amikor anyu hasában voltam, ráesett egy vízcsepp. És neked? Nekem pillangó. Miért? Mert amikor anyu hasában voltam, rászállt egy pillangó.
1: A sarokban ül egy kisgyerek, aki meg sem szól a egész idő alatt. Hát megkérdezik tőle is.
0: És neked mi a jeled?

Ez volt a Retrovision, és ez volt Gino Ventura. I remember where I belong. És maradunk az olaszoknál. Folytatásban egy újabb Italo Disco. Mégpedig egy nagyon ismert happy song jön. És a Baby's Gang.

Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál Kézi Kocska Zoltán. Ez a Music Party.

És hát Mónika írja nekem a Facebookon, hogy ez nem a Boniem volt valamikor? Hát igen, kérem szépen, a Boniem is feldolgozta ezt a dalt valamikor a 80-as években. És ha már Boniem, akkor ezután következik egy Boniem dal.

Ez volt a Babies Gang és a Happy Song. 21 óra 39 perc van, nem sok idő van már hátra. És hát megnyomjuk a végét, ahogy szoktuk. A folytatásban jön akkor a Bonnie M.

Hát így szól a Kalimba de Luna 2026-ban. Ez volt a Bonnie M. 21 óra 43-as perckor pedig következik Dan Harrow Olaszországból. Hát igen, tudjuk, hogy Stefano Zandri volt Dan Harrow, a magyar hangja pedig Tom Hooker. Ez már a Future Brain.

Na jön egy utolsó poén ma este tőlem nektek. Felvételizik három diák, bemegy az első, akinek hatalmas protekciója van, így hát megkérdezik, mikor fejeződött be a második világháború? Hát talán a század közepe felé, mondja a felvételiző. Zseniális, fel van véve! Bemegy a második jelentkező, akinek van egy kis protekciója. A kérdés ugyanaz. Mikor fejeződött be a második világháború? 1945? Egy kicsit pontosabban esetleg? Hát valamikor tavasz vége felé, tám májusban. Rendben, felvettük. Bemegy a harmadik jelentkező, akinek egyáltalán nincs protekciója. A kérdés pedig ugyanaz. Mikor fejeződött be a második világháború? Hát Európában 1945. május 6-án lépett érvénybe a fegyverszünet, a japánok pedig 1945. szeptemberében kapituláltak. Hűha, hány embert vesztett a Szovjetunió? 29.700.102. Hűha, és név szerint... Let everything disappear. Na és akkor a végét meg fogjuk nyomni, 21 óra 48 perc van. Ez már a Neon Signal, és az előadó érdekes, mert a neve DJ Hathaway 66.

Ez volt a Neon Signal, és ez volt a DJ Hathaway 66. Folytatásban egy mashup jön, mégpedig Dr. Alban és Pitbull lesz majd egy mashupban összemixelve. És ezek a dalok pedig a Mr. DJ, amelyet ma már játszottam, és a Hotel Room Service. Hát ez fog jönni most!

Nos hát, hölgyeim és uraim, kedves hallgatók, a kijelzőm megint csak 21 óra 56 perc van, ami azt jelenti, hogy a Music Party be fogja zárni mára is a kapuit. Számomra nem marad más hátra, mint hogy mára elbúcsúzzak. Remélem, hogy minden kedves hallgató, aki itt volt és aki kintről is hallgatott, jól érezte magát ebben a két órában, és remélem azt is, hogy mindenki, aki hallgatta a műsort, megtalálta a magának valót, amit kedvel, vagy amit már régen hallott, vagy esetleg volt olyan, amit szeretett, vagy éppen újat hallott, újdonságot, amit szívesen hallgatott. Megköszönöm, hogy megtiszteltetek azzal, hogy itt voltatok a cseten, és kitartottatok a végéig. Hát ez nem semmi. Név szerint Szürke Kisegér, Liza és Roni. Hát hárman maradtatok, négyen maradtunk a cseten a végére. A külsős hallgatóknak is köszönöm szépen, többek között Mónikának, aki gondolom, hogy még mindig hallgat, és hát kibírta a végéig. Köszönöm nekik, és a jövő héten ugyanebben az időben este 8-kor újra fogunk találkozni, ha minden jól megy itt a Bitagyó rádió éterében. Ezek után már csak annyi van hátra, hogy én minden kedves hallgatónak kellemes további estét, és jó szórakozást, a szórakozáshoz jó éjszakát kívánjak! Hát addig is vigyázzatok magatokra, Kézi Kocska Zoltánt hallottátok. Sziasztok!

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitang Jó.

Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok.
3: When I need you there, by my side.
4: Hello, this is DJ Antoine.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: Pitongyó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and ever. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti. X-I-L
1: X-I-L
0: vagyis Xil, Xil, Xil. Retro válogatás és minden, ami belefér. Xillel, Xil.

0: Légy velünk te is, egy hullám hosszon.
1: You took my soul, I'm dancing.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Pillangyó Rádió. A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Pitagio Rádió. A 80-as...
1: Kilencvenes évek...